0: tagasin ta Peruus. Inimeks rukkia tal lahedat. Salu, salu, salu.
1: Salu.